dosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

Hawaiian noises. You've

0: változott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Nem korlátozták az ipari felhasználók áramfogyasztását. Visszaesés a dél-balatoni büféknél. Fokozódik a hőség, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Egyelőre nem szükséges korlátozni az ipari nagyfogyasztók áramfogyasztását. Erről beszélt a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy eddig több mint 300 vállalat jelentette be, önként csökkenti energiafogyasztását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban, és további 270 cég csatlakozik a felhíváshoz. Számos állami cég és önkormányzat, valamint a lakosság is hozzájárult a takarékossághoz. A MÁV ma és holnap délután 5 és este 10 óra között leállítja a vasúti teherszállítást. Kisebb visszaesés jellemzi a dél-balatoni éttermek és büfék forgalmát. Csak nem 20%-os a csökkenés tavalyhoz képest, a kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozók érdekképviselete szerint. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte alig van vendég. Még mindig jellemző az önellátó turizmus, tehát a strandoló családok megveszik a boltban az élelmiszert, és hűtőtáskával indulnak útnak. A velencei tavi vendéglátósok is panaszkodnak, a tó állapota miatt kevesebb a kiránduló, sok kiszolgáló egység lehúzta a rolót. Akcióban a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csak nem 600 helyen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok is a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel.
1: 10 év után ismét Magyarországon lép fel Black Coffee, a Grammy-díjas dél-afrikai DJ és producer augusztus 14-én ad exkluzív koncertet Budapesten. Black Coffee az elmúlt évtizedben a nemzetközi elektronikus zenei élet egyik legismertebb alakjává vált. Meghívták a világ legnagyobb fesztiváljaira, és első dél-afrikai lemezlovasként önálló esttel jelentkezett New Yorkban. Folytatódik a hőség, akár 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Némi enyhülést hozhatnak a melegben a délutáni záporok. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, az esőt azonban erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. A Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk lehet a légmozgás. Délután 37-41 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Akadozik az ivóvízellátás. Rendkívüli egyeztetés lesz a hőség miatt. Lefújták a razziát, önök Gál Ildikót hallják. Az ország több pontján is akadozik az ivóvízellátása súlyos asszály miatt. 10-20 településen lehet gond. A takarékos vízhasználat miatt már csökkent a fogyasztás. Magyar Péter miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után közölte, ott, ahol vízkorlátozás van érvényben, fontos, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet autómosásra, öntözésre vagy medencék feltöltésére. Délelőtt rendkívüli egyeztetést tartanak a Sándor palotában a hőség miatt. Forstoff Fer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat és hatáskörében eljárva sürgős tájékoztatást kért Magyar Péter miniszterelnöktől a kormány eddigi és tervezett intézkedéseiről. A házelnök a találkozóra a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta. A kánikula miatt egyébként a héten nem lesz megtartva a rendkívüli plenáris ülés a parlamentben. Lefújta a rendőrség is a hétre tervezett sebességmérő akcióját a hőség okán. A gyorshajtókra vadásztak volna augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. A melegben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért arra kérnek mindenkit, hogy a megszokottnál körültekintőbben vezessen, gondoskodjon a folyadékpótlásról és iktasson be kisebb pihenőket. Közelebb került az 50 éves hévjárművek cseréje, megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Magyar Vonatflotta ZRT. Így még idén kiírhatják az új szerelvények és a 35 Intercity kocsi beszerzésére vonatkozó tendereket. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az iskolapadtól az első munkahelyig című program teszt jelleggel indul a 2026-27-es tanévben, és a hátrányos helyzetű fiataloknak segít elkerülni a lemorzsolódást, emellett gyakorlati tudást és vállalkozói mintát ad, mondta rádiónknak Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog, a mentorálás.
1: Forró napok előtt állunk, folytatódik a hőség, akár 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Némi enyhülést hozhatnak a melegben a délutáni záporok. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, az esőt azonban erős, viharos lökések kísérhetik. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős, ha tehetjük, kerüljük a tűző napfényt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM. Wow!

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, drága jó hallgatók, drága jó barátim. Hát egy jó képű hétfő, de ez már egy másik hónap első hétfője. Éljen az augusztus, éljen? Hát, ja, éljen. Csak egy picit lehetne talán hűvösebb. Na de se baj, túléljük ezt is, mint mindent, hiszen nagy túlélők vagyunk, ez a dolgunk ezen a bolygón, ha már ilyen sokat rontottunk a helyzeten. Remélem a hétvégéje mindenkinek jól sikerült, tudott pihenni, csobbanni, hűsölni, vagy legalább egy jót aludni, és akkor bízzunk abban, hogy ez a hét meghozza az enyhülést. Lássuk meg persze. Természetesen én meg hozom a történeteket ma reggel is. Hozom majd a megalakulást, hozom majd a búcsút a legendás klubtól, vagy éppen egy elképesztően izgalmas videóklipet. Na meg megnézzük, hogy kivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok. Ahogy az lenni szokott. Ja, és persze a zenéket is. Úgyhogy utakon kéretik vigyázni, köszönet. Na fussunk neki, jó reggelt!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Ne feledjük, egy irányosítás van a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, félpályás lezárás a 17. kerületben a Cinkotai úton, a Pesti út közelében, és a 13. kerületben a Szent László úton lezárás, mégpedig a Kucsma utcánál.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 9. Rock FM.
1: Kedves Herminák, no meg Ágostok, hát boldogot a mai napra, 7:30, jönnek a hírek, információk, aztán majd megnézzük, hogy mi történt a Wings-szel, a Beatles-szel, vagy éppen a Pearl Jam-mel. Jó, és persze zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Nem korlátozták az ipari felhasználók áramfogyasztását. Visszaesés a dél-balatoni büféknél. Fokozódik a hőség, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Egyelőre nem szükséges korlátozni az ipari nagyfogyasztók áramfogyasztását. Erről beszélt a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy eddig több mint 300 vállalat jelentette be, önként csökkenti energiafogyasztását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban, és további 270 cég csatlakozik a felhíváshoz. Számos állami cég és önkormányzat, valamint a lakosság is hozzájárult a takarékossághoz. A MÁV ma és holnap délután 5 és este 10 óra között leállítja a vasúti teherszállítást. Kisebb visszaesés jellemzi a dél-balatoni éttermek és büfék forgalmát. Csak nem 20%-os a csökkenés tavalyhoz képest, a kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozók érdekképviselete szerint. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte alig van vendég. Még mindig jellemző az önellátó turizmus, tehát a strandoló családok megveszik a boltban az élelmiszert, és hűtőtáskával indulnak útnak. A velencei tavi vendéglátósok is panaszkodnak, a tó állapota miatt kevesebb a kiránduló, sok kiszolgáló egység lehúzta a rolót. Akcióban a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csak nem 600 helyen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok is a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel.
1: 10 év után ismét Magyarországon lép fel Black Coffee, a Grammy-díjas dél-afrikai DJ és producer augusztus 14-én ad exkluzív koncertet Budapesten. Black Coffee az elmúlt évtizedben a nemzetközi elektronikus zenei élet egyik legismertebb alakjává vált. Meghívták a világ legnagyobb fesztiváljaira, és első dél-afrikai lemezlovasként önálló esttel jelentkezett New Yorkban. Folytatódik a hőség, akár 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Némi enyhülést hozhatnak a melegben a délutáni záporok. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, az esőt azonban erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. A Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk lehet a légmozgás. Délután 37-41 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

3-9 Rock FM, szóval a Wings. Velük kezdődik a Krónika 1971. Paul McCartney e napon jelentette be új The Beatles utáni zenekara a Wings megalakulását, ki más, mint feleségével Lindával és Danny Lane gitárossal. 63-ban a The Beatles legutolsó alkalommal lépett fel a Liverpooli Cavern Club színpadán, ahol a karrierjük elindult, és ahol korábban nagyjából 300 koncertet adtak. És egy kis Pearl Jam 91-ből az Alive videóklipje. A zenekar a legendás seattle-i klubban adott koncertet, ezt a fellépést rögzítették, és a felvételből készült az Alive ikonikus videóklipje, amivel a tagok nem voltak hajlandóak tátogós playback klippet forgatni, ezért született ez a döntés, hogy akkor történjen meg a felvétel. Így. Na, majd még szállazgatjuk. Jó utakon vigyázzunk, 103.9 Rock FM. Jó reggelt!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Ne feledjük, egy irányosítás van a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, félpályás lezárás a 17. kerületben a Cinkotai úton, a Pesti út közelében, és a 13. kerületben a Szent László úton lezárás, mégpedig a Kucsma utcánál.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
5: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
6: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Akadozik az ivóvízellátás. Rendkívüli egyeztetés lesz a hőség miatt. Lefújták a razziát. Önök Gál Ildikót hallják. Az ország több pontján is akadozik az ivóvíz ellátása súlyos asszály miatt. 10-20 településen lehet gond. A takarékos vízhasználat miatt már csökkent a fogyasztás. Magyar Péter miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után közölte, ott, ahol vízkorlátozás van érvényben, fontos, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet autómosásra, öntözésre vagy medencék feltöltésére. Délelőtt rendkívüli egyeztetést tartanak a Sándor palotában a hőség miatt. Forstoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat és hatáskörében eljárva sürgős tájékoztatást kért Magyar Péter miniszterelnöktől a kormány eddigi és tervezett intézkedéseiről. A házelnök a találkozóra a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta. A kánikula miatt egyébként a héten nem lesz megtartva a rendkívüli plenáris ülés a parlamentben. Lefújta a rendőrség is a hétre tervezett sebességmérő akcióját a hőség okán. A gyorshajtókra vadásztak volna augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. A melegben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért arra kérnek mindenkit, hogy a megszokottnál körültekintőbben vezessen, gondoskodjon a folyadékpótlásról és iktasson be kisebb pihenőket. Közelebb került az 50 éves hévjárművek cseréje, megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Magyar Vonatflotta ZRT. Így még idén kiírhatják az új szerelvények és a 35 Intercity kocsi beszerzésére vonatkozó tendereket. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az iskolapadtól az első munkahelyik című program teszt jelleggel indul a 2026-27-es tanévben, és a hátrányos helyzetű fiataloknak segít elkerülni a lemorzsolódást, emellett gyakorlati tudást és vállalkozói mintát ad, mondta rádiónknak Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
8: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog, a mentorálás.
7: Forró napok előtt állunk, folytatódik a hőség, akár 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Némi enyhülést hozhatnak a melegben a délutáni záporok. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, az esőt azonban erős, viharos lökések kísérhetik. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős, ha tehetjük, kerüljük a tűző napfényt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, éljenek a Herminák és az Ágostok, az utakon vigyázzunk, nem sokára pedig egy album hallgatói buliról, ami 91-ben volt.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

1039 Rock FM, szóval 1963. augusztus 3-án véget ért egy korszak. Nevezetesen a Beatles elbúcsúzott a Cavern Clubtól. Egy ablaktalan föld alatti pincehelyiség volt ez igazából Liverpoolban, amely eredetileg jazzklubként működött. A klub hivatalos befogadó képessége alig pár száz fő volt, de azon az estén több mint 500 rajongó zsúfolódott be. A falakról szó szerint csöpögött a pára és az izzadság. A jegyek elővételben mindössze 10 shillingért elmentek. A klub tulajdonosa Ray McFall elmondta, hogy a jegyekért már napokkal korábban az utcán aludtak a fiatalok, és a rendőrségnek kellett intézkednie. A koncert nem telt el technikai problémák nélkül, a fülletség és a hatalmas hőség miatt az elektromos rendszer megadta magát. Amíg a technikusok igyekeztek, addig John Lennon és Paul McCartney nem estek kétségbe. Paul beült a zongorához, és itt teljesen akusztikus erősítés nélkül verziót adott elő a When I'm 64 című dalból. Lennon pedig vicces megjegyzésekkel szórakoztatta a sötétben várakozó közönséget. Hát a koncert után Brian Epstein megfogadta, hogy a Beatles soha többé nem lép fel a Cavernben. A zenekar ekkorra már kinőtte a klubot, a rajongók rohamai miatt a biztonságukat nem lehetett garantálni, na meg hát a technika is. Úgyhogy így búcsúztak nagyjából 300 koncert után a Beatles-ek ettől a kis pénzehelyiségtől. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: 9. Rock FM.
1: Fél 8 hírek, információk. Na, meg akkor nem sokára megnézzük, hogy kedves születésnaposok, akiknek ezúton kívánok boldogot, kivel tudnak eldicsekedni. Nem akárki. Ha, hírek után is zenélünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Kritikus napok az energiaellátásban. Javulhat a Velencei tó állapota. Baj van több szúnyogriasztóval. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. A magyar áramellátási kapacitás harmadát kell pótolni a paksi atomerőmű kiesése után. Ezért kritikus napok jönnek az energiaellátásban. Magyar Péter miniszterelnök videóüzenetében példátlan összefogásról beszélt, a napokban sok nagyvállalat önként ütemezte át energiafelhasználását, de a lakossági spórolás is rengeteget számít. Hozzátette, egyelőre nincs szükség kötelező energiakorlátozási intézkedésekre a vállalatok részéről. A kormányfő a vízhiánnyal összefüggésben megjegyezte, több településen locsolási tilalom, vízkorlátozás van érvényben, ahol kell, ott vízosztással segítenek. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál, kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat. Ezt az élő környezetért felelős miniszter közölte. Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy eltávolítsák a felhalmozódott lágy iszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Horvátországban is tombol a hőség. A kánikulában több kilométeres torlódások alakultak ki az utakon hétvégén. Az országban egyébként több térségben, például Fiume, Zágráb, Split és Dubrovnik környékére is vörös riasztást adtak ki a hőség miatt. A helyiek ivóvízzel segítik a melegben veszteglő utazókat. Sajtóhírek szerint még rosszabb a helyzetük a Montenegró felé tartó autósoknak a horvát-montenegrói határátkelőn. Nekik több mint egy napos várakozásra kell számítaniuk. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható, magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond, mondta rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekció kontroll főosztály biológusa.
3: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik, néhány illóolajat is hirdetnek.
2: Folytatódik a hőség, akár 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Némi enyhülést hozhatnak a melegben a délutáni záporok. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, az esőt azonban erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. A Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk lehet a légmozgás. Délután 37-41 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

93.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, és boldog születésnapot, kedves augusztus harmadikaiak. Hát én mondom a nevet, James Hetfield, kérem szépen, aki ma született, ha még nem tudta volna valaki, aki szintén ma született, bizony, James Hetfield 1963-ban e napon látta meg a napvilágot. Azt nem tudom, tudtuk egyébként, hogy ő egy nagyon szigorú keresztény, tudományos családban nőtt fel, ahol elutasították a modern orvostudományt, amikor édesanyja rákos lett, a vallási meggyőződés miatt nem engedte magát kezeltetni, és James mindössze 16 éves volt, amikor az édesanyja elhunyt. Ez a gyerekkori trauma és a vallással való konfliktus inspirálta a Metallica legmélyebb, legdühösebb dalait. Egyébként meg azt tudjuk, hogy karriere során több komoly sérülést is elszenvedett, ugye a legdurvább az a 92, szintén augusztusi, csak 8-ai történet, a montreáli olimpiai stadionban, amikor egy pirotechnikai hiba miatt közvetlenül egy több méteres lángoszlopba sétált bele szegény a Fade to Black című dal közben. Komoly égési sérüléseket szenvedett. Ugye hot rodokat gyűjt, elképesztő gyűjteménye van, akkora becsben tartják, hogy a Los Angeles-i Pete

Citizen Automotive Museum külön kiállítást szentelt neki. Emellett meglepő módon állítólag méhészkedik. Mert hogy neki is kell valami, ami úgymond kikapcsolja. Hát így, de persze még sok mindent lehetne elmondani, mert azért igencsak karizmatikus karaktere ő ennek az egész világnak, úgyhogy 103.9 Rock FM, hát boldog születésnapot James Hetfield, no meg mindenki egyéb más, aki ma ünnepel. És akkor ennek örömére zeneponáljunk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Ne feledjük, egy irányosítás van a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, félpályás lezárás a 17. kerületben a Cinkotai úton, a Pesti út közelében, és a 13. kerületben a Szent László úton lezárás, mégpedig a Kucsma utcánál.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

thing I think I love you, but I wanna know for sure.

think you move me, but I wanna know for sure.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Nem korlátozták az ipari felhasználók áramfogyasztását, visszaesés a dél-balatoni büféknél, fokozódik a kánikula. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Egyelőre nem szükséges korlátozni az ipari nagyfogyasztók áramfogyasztását. Erről beszélt a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy eddig több mint 300 vállalat jelentette be, önként csökkenti energiafogyasztását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban, és további 270 cég csatlakozik a felhíváshoz. Számos állami cég és önkormányzat, valamint a lakosság is hozzájárult a takarékossághoz. A MÁV ma és holnap délután 5 és este 10 óra között leállítja a vasúti teherszállítást. Kisebb visszaesés jellemzi a dél-balatoni éttermek és büfék forgalmát. Csak nem 20%-os a csökkenés tavalyhoz képest, a kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozók érdekképviselete szerint. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte alig van vendég. Még mindig jellemző az önellátó turizmus, tehát a strandoló családok megveszik a boltban az élelmiszert és hűtőtáskával indulnak útnak. A velencei tavi vendéglátósok is panaszkodnak, a tó állapota miatt kevesebb a kiránduló, sok kiszolgáló egység lehúzta a rolót. Akcióban a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csak nem 600 helyen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel.
1: 10 év után ismét Magyarországon lép fel Black Coffee, a Grammy-díjas dél-afrikai DJ és producer augusztus 14-én ad exkluzív koncertet Budapesten. Black Coffee az elmúlt évtizedben a nemzetközi elektronikus zenei élet egyik legismertebb alakjává vált. Meghívták a világ legnagyobb fesztiváljaira, és első dél-afrikai lemezlovasként önálló esttel jelentkezett New Yorkban. Forró napok előtt állunk, folytatódik a hőség, akár 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Némi enyhülést hozhatnak a melegben a délutáni záporok. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, az esőt azonban erős, viharos lökések kísérhetik. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős, ha tehetjük, kerüljük a tűző napfényt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, remélem zökkenőmentes éljenek a Herminák és az Ágostok, és akkor nem sokára ez a bizonyos lemezhallgatói buli, ami egyébként kapcsolódik mai születésnaposunkhoz is, James Hetfieldhez.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

99 Rock FM, szóval album hallgató buli 1991-ben, nem is máshol, mint a New York-i Madison Square Gardenben, a főszereplő pedig a Metallica, akik, hát tulajdonképpen ez egy marketing fogás volt, elég ügyes. Nem sokkal a legendás fekete album boltokba kerülés előtt a zenekar egy hatalmas playback partit tartott, mert egy picit aggódtak, hogy az új album hangzása nagyon megosztó lesz. Ezért kitalálták, hogy először is ingyen jegyek lesznek. Egy helyi zenebolt hálózaton keresztül teljesen ingyen órák alatt szétosztottak 19 ezer jegyet. James Hetfield egyébként később nevet emlékezett vissza arra a furcsa helyzetre, hogy a lemezünk hamarabb játszott a Madison Square Gardenben, mint mi magunk. Mert hogy a színpadon nem voltak hangszerek, csak a hangfalak. A zenekar tagjai elképesztően izgultak, hogyan fogadja a tömeg a lassabb dalokat, mint például az Enter Sandman. Lars Ulrich az MTV-nek adott interjújában elmondta, ez egy pokoli furcsa élmény, itt vagyunk 15-20 ezer emberrel egy teremben, de nem mehetünk fel zenélni. Csak mászkálunk a backstage-ben, és azt kérdezgetjük, most mi a francot csináljunk? James Hetfield ennél is tovább ment, hogy első kézből kendőzetlenül lássa a rajongók reakcióit, áruhába bújt, és elvegyült a küzdőtéren a tömegben. Végül megkönnyebbülten tapasztalta, hogy a rajongók nem fújoltak, hanem tátott szájjal, extázisban elnézést, hallgatták a monumentális új riffeket. Mivel az egész zeneipar kíváncsi volt a Metallica új irányára, ezért VIP szektor is volt, ami meg megtelt a korszak legnagyobb sztárjaival. Hát ekkor még a Nevermind a Nirvánától meg sem jelent, de Kurt Cobain például ott volt. Hát a végeredmény egy történelmi rekord, az eseményről tudósító MTV News riportere már a helyszínen megjósolta, hogy ez a rendezvény beírja magát a történelembe, mint a világ legnagyobb lemezhallgató bulija. A számítás bejött, a fekete album alig több, mint egy héttel később, augusztus 12-én jelent meg, és minden idők legkelendőbb albumává vált. Nagyjából 30 millió példányt adtak el belőle. Hát így esett ez 1991-ben. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk!

89. Rock FM.

0: 93.9. Rock FM.
1: Fél kilenc, kapjuk is a híreket, aztán a Metallica nagy lemezhallgató bulija után egy első koncert részleteiről. Ez sem most volt, és persze zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Akadozik az ivóvízellátás. Rendkívüli egyeztetés lesz a Sándor palotában. Lefújták a rendőrségi razziát. Önök Gál Ildikót hallják. Az ország több pontján is akadozik az ivóvízellátása súlyos asszály miatt. 10-20 településen lehet gond. A takarékos vízhasználat miatt már csökkent a fogyasztás. Magyar Péter miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után közölte, ott, ahol vízkorlátozás van érvényben, fontos, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet autómosásra, öntözésre vagy medencék feltöltésére. Délelőtt rendkívüli egyeztetést tartanak a Sándor palotában a hőség miatt. Forstoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat és hatáskörében eljárva sürgős tájékoztatást kért Magyar Péter miniszterelnöktől a kormány eddigi és tervezett intézkedéseiről. A házelnök a találkozóra a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta. A kánikula miatt egyébként a héten nem lesz megtartva a rendkívüli plenáris ülés a parlamentben. Lefújta a rendőrség is a hétre tervezett sebességmérő akcióját a hőség okán. A gyorshajtókra vadásztak volna augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. A melegben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért arra kérnek mindenkit, hogy a megszokottnál körültekintőbben vezessen, gondoskodjon a folyadékpótlásról és iktasson be kisebb pihenőket. Közelebb került az 50 éves hévjárművek cseréje, megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Magyar Vonatflotta ZRT. Így még idén kiírhatják az új szerelvények és a 35 Intercity kocsi beszerzésére vonatkozó tendereket. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az iskolapadtól az első munkahelyig című program teszt jelleggel indul a 2026-27-es tanévben, és a hátrányos helyzetű fiataloknak segít elkerülni a lemorzsolódást, emellett gyakorlati tudást és vállalkozói mintát ad, mondta rádiónknak Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog, a mentorálás.
1: Folytatódik a hőség, akár 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Némi enyhülést hozhatnak a melegben a délutáni záporok. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, az esőt azonban erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. A Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk lehet a légmozgás. Délután 37-41 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, és akkor, ahogy ígértem, az első koncert, ez pedig 1968. augusztus 3-án volt, és a Yes, egy különleges, szinte szürreális indulás, hiszen a világ egyik legkésőbbi, legkomplexebb progresszív rock együttes egy teljesen hétköznapi, ifjúsági nyári táborban debütált. Az angliai Essexben található East Mersey Youth Camp nem egy patinás koncertterem volt, hanem egy olyan szabadtéri ifjúsági és oktatási tábor, ahol ugye a tinédzserek nyaraltak sátorban. A zenekar egy kis buszba pakolta be a cokmókját, és maguk vezettek le Londonból a vidéki helyszínre. A színpad is hát igazából egy pallós emelvény volt. És hogy kerültek oda? A koncertet eredetileg nem is a Yesnek foglalták le, hanem egy másik bandának, mivel a koncert előtti hetekben csatlakozott hozzájuk John Anderson, Bill Bruford és Tony Kane, a felállás teljesen átalakult, csupán napokkal a fellépés előtt döntötték el, hogy nevet változtatnak, Peter Banks javasolt a rövidebb fülbemászó és pozitív Yes nevet. Mivel a zenekar ebben a formájában alig néhány hete próbált, még nem voltak saját progresszív rockdalaik, a tábor lakóknak egy energikus, áthangszerelt feldolgozás műsort adtak elő, Beatles-től, a Fifth Dimension-től, vagy éppen a Traffic-től, de már ezen a legelső koncerten feltűnt a közönségnek a zenekar vétjegye, a hihetetlenül hangos, dallamos, szinte szóló hangszerként funkcionáló basszus gitárjáték és John Anderson tiszta, magas, angyali énekhangja. Na, hát aztán mentek ők is a Marki klubban, 61. augusztus 16-án. 103.9 Rock FM, szóval így volt ez az első. Na zenéljünk, utakon kéretik, vigyázni, köszönet!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Ne feledjük, egy irányúsítás van a 18. kerületben a Nagykörösi úton, félpályás lezárás a 17. kerületben a Cinkotai úton, a Pesti út közelében, és a 13. kerületben a Szent László úton lezárás, mégpedig a Kucsma utcánál.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
2: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Ne várj, használd az Urzinolt!
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu
4: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
1: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Kritikus napok az energiaellátásban. Javítanak a Velencei tó állapotán. Gond lehet a szúnyogriasztókkal. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. A magyar áramellátási kapacitás harmadát kell pótolni a paksi atomerőmű kiesése után, ezért kritikus napok jönnek az energiaellátásban. Magyar Péter miniszterelnök videóüzenetében példátlan összefogásról beszélt, a napokban sok nagyvállalat önként ütemezte át energiafelhasználását, de a lakossági spórolás is rengeteget számít. Hozzátette, egyelőre nincs szükség kötelező energiakorlátozási intézkedésekre a vállalatok részéről. A kormányfő a vízhiánnyal összefüggésben megjegyezte, több településen locsolási tilalom, vízkorlátozás van érvényben, ahol kell, ott vízosztással segítenek. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál, kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat. Ezt az élő környezetért felelős miniszter közölte. Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy eltávolítsák a felhalmozódott lágy iszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Horvátországban is tombol a hőség. A kánikulában több kilométeres torlódások alakultak ki az utakon hétvégén. Az országban egyébként több térségben, például Fiume, Zágráb, Split és Dubrovnik környékére is vörös riasztást adtak ki a hőség miatt. A helyiek ivóvízzel segítik a melegben veszteglő utazókat. Sajtóhírek szerint még rosszabb a helyzetük a Montenegró felé tartó autósoknak a horvát-montenegrói határátkelőn. Nekik több mint egy napos várakozásra kell számítaniuk. Csak engedélyezett szúnyogriasztó szereket használjunk, erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható, magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond, mondta rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekció kontroll főosztály biológusa.
7: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik, néhány illóolajat is hirdetnek.
6: Forró napok előtt állunk, folytatódik a hőség, akár 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Némi enyhülést hozhatnak a melegben a délutáni záporok. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, az esőt azonban erős, viharos lökések kísérhetik. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős, ha tehetjük, kerüljük a tűző napfényt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Nincs áramkorlátozás az ipari felhasználóknál, visszaesett a dél-balatoni büfék forgalma. Fokozódik a hőség, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Egyelőre nem szükséges korlátozni az ipari nagyfogyasztók áramfogyasztását. Erről beszélt a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy eddig több mint 300 vállalat jelentette be, önként csökkenti energiafogyasztását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban, és további 270 cég csatlakozik a felhíváshoz. Számos állami cég és önkormányzat, valamint a lakosság is hozzájárult a takarékossághoz. A MÁV ma és holnap délután 5 és este 10 óra között leállítja a vasúti teherszállítást. Kisebb visszaesés jellemzi a dél-balatoni éttermek és büfék forgalmát. Csak nem 20%-os a csökkenés tavalyhoz képest, a kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozók érdekképviselete szerint. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte alig van vendég. Még mindig jellemző az önellátó turizmus, tehát a strandoló családok megveszik a boltban az élelmiszert, és hűtőtáskával indulnak útnak. A velencei tavi vendéglátósok is panaszkodnak, a tó állapota miatt kevesebb a kiránduló, sok kiszolgáló egység lehúzta a rolót. Akcióban a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csak nem 600 helyen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok is a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel.
1: 10 év után ismét Magyarországon lép fel Black Coffee, a Grammy-díjas dél-afrikai DJ és producer augusztus 14-én ad exkluzív koncertet Budapesten. Black Coffee az elmúlt évtizedben a nemzetközi elektronikus zenei élet egyik legismertebb alakjává vált. Meghívták a világ legnagyobb fesztiváljaira, és első dél-afrikai lemezlovasként önálló esttel jelentkezett New Yorkban. Forró napok előtt állunk, folytatódik a hőség, akár 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Némi enyhülést hozhatnak a melegben a délutáni záporok. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, az esőt azonban erős, viharos lökések kísérhetik. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős, ha tehetjük, kerüljük a tűző napfényt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, és hát hölgyeim és uraim, megígértem, hogy találkozunk augusztusban, hát találkozunk augusztusban, mert hogy augusztus van, mégpedig augusztus 3. napja, és hőkupola van, mindenki nagyon-nagyon figyeljen magára, vigyázzon magára, takarékoskodjon a vízzel, illetve az árammal, a napvédelemről is gondoskodni kell mindenképpen, és sok vizet kell inni, nehogy kiszáradjunk. Aztán innentől kezdve, ha kocsival megyünk valahová és leállítjuk valahol, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 percre sem. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha éppen nyaral, akkor jó nyaralást. Hát, megvan hozzá az idő, ha azt tudom mondani. A legjobb rockzenékről pedig mi gondoskodunk, mégpedig a Journey-vel indulunk tovább. A legendás Our Banda 6. Departure című 1980-as lemezének legnagyobb slágere jön. A tagok elmondása szerint a szám megszületését a Thin Lizzy dalainak stílusa inspirálta, akikkel 1979-ben együtt turnéztak, és ez volt legnagyobb slágerük annak okán, hogy nagyon-nagyon sok filmben és nagyon-nagyon sok reklámban szerepel, hát így ismerhette meg egy fiatalabb generáció is. Itt a Journey és az Any Way You Want It.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Hát azt mondja, hogy Megadeth, akik elköszönnek a közönségüktől, az utolsó fejezetet azt már elkezdték, mert hogy önmagukról elnevezett Megadeth című 17. stúdióalbumuk január 23-án megjelent, és valójában ez a tervek szerint legalábbis a zenekar utolsó nagylemeze és egyben a búcsúturnéjuk alapköve. És hát igen, búcsúturnéra indultak és folyamatosan nyomatják, de nem kell megijedni, mert ez a búcsúturné, ez azért több évig eltarthat. Egyébként a Megadeth tavaly volt nálunk a Disturbed vendégeként, akik szintén egy évfordulót ünnepeltek. A Megadeth utolsó lemezén megjelent egy dal, amelynek címe The Last Note, és kifejezetten a búcsújukat és a pályafutásuk lezárását hangsúlyozza. Hát igen, ha valami, akkor ez megérdemel egy külön dalt. Most legnagyobb sikerükkel folytatjuk. Ez a Megadeth és a Symphony of Destruction.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM-na a Metallicával folytatjuk, akik ugye június 11-én és 13-án adtak itt Magyarországon koncertet, 8 év után tértek vissza hazánkba, és a koncert az mindenféle szempontból perfekt volt. Tehát mind a kettő ráadásul, két különböző setlisttel, négy különféle előzenekarra vagy vendégzenekarra. Ugye 11-én a Pantera és az Avatar, 13-án pedig a Gojira és a Knuckles voltak. Aztán még ezen túlmenően a Metallica mindent oda tett, amit oda kellett neki tennie, úgyhogy tényleg egy életre szóló élménnyel ajándékoztak meg bennünket, és nagyon reméljük, hogy jönnek még, sőt ez biztos. Most viszont jön a For Whom the Bell Tolls, amely a Metallica egyik legismertebb dala. 1984-ben jelent meg ugye a legendás Ride the Lightning albumon. Több mint 40 évvel később is a zenekar koncertjeinek egyik kihagyhatatlan pillanata, hát ezt én tudom bizonyítani. A címét pedig Ernest Hemingway azonos című regénye ihlette, amely a spanyol polgárháború borzalmait mutatja be, a szöveg a háború értelmetlenségéről és a halál elkerülhetetlenségéről szól, ezért is lett a Metallica egyik legsötétebb és leginkább elgondolkodtató szerzeménye. Metallica, For Whom the Bell Tolls.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig az első augusztusi Rock délelőtt 2026-ban mindenképpen. Augusztus 3-án a hőkupola az még mindig felettünk, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, igyunk sok vizet, gondoskodjunk a napvédelemről, és ha autóval megyünk valahová, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, ha leállítjuk, még rövid időre sem. Takarékoskodunk az árammal és a vízzel, és közben hallgatjuk a legjobb rockzenéket, akár online streamen is, mégpedig www.rockradio.hu. Hát a tankcsapdával folytatjuk, akik ugye új gitárossal már bemutatkoztak március 28-án az örökké tart turné keretein belül, és Vörös Attilával azóta is járják az országot, viszont új stúdióalbummal is jelentkeznek, az új anyag különlegessége pedig, hogy Sidlovics Gábor gitáros távozása után az első kiadványuk, és több vendégzenésszel, valamint különböző gitárosokkal közösen dolgoztak rajta. Erről már megjelent a Mondd ki a nevemet, vagy a Kér a nép, és őszre várhatjuk az új tankcsapda albumot. Most viszont egy jó tankcsapda és a legjobb méreg.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

93.9 Rock FM, hát Oasis, akik ugye 2025 visszatérésükkel egyszerűen felrobbantották a rockvilágot. Ez volt az egyik legnagyobb szenzáció, hogy kibékültek a Gallagher testvérek, de nem ért véget a történetünk a Live 25 turné lezárásával, bár hivatalos bejelentés még nincs, egyre több európai város neve merül fel. Egy lehetséges koncertturné kapcsán a legkonkrétabb hírek Rómából érkeztek, ahol a város kulturális vezetése nyilvánosan beszélt az Oasis esetleges fellépéséről, miközben Madrid neve is rendszeresen felbukkan a rajongói találgatásokban. Hát emellett egyre erősebbek azok a pletykák is, hogy a zenekar visszatérhet a legendás Knebworth House színpadára, ahol 1996-ban több mint 250 millió ember előtt írták be magukat végleg a brit rock történelembe. Egy biztos, egyelőre hivatalos turnénaptár nincs, de a háttérben zajló egyeztetések alapján könnyen elképzelhető, hogy hamarosan újabb Oasis koncerteket jelentenek be, hát jelentsenek, addig pedig Oasis Wonderwall.

103.9 Rock FM. Na hát 8 év után végre új stúdió albumra készül a U2, és már itt is van az első igazi előfutár, a Street of Dreams. A dalhoz Mexikóvárosban forgattak látványos videóklipet, ahol a zenekar egy busz tetején adott rögtönzött koncertet a rajongóknak. Ez a forgatás azonban kis ilyen félbeszakadt, mert egy hatalmas vihar miatt leállt az áramfejlesztő, a munka megakadt, a helyzetet pedig egy helyi lakó mentette meg, aki felajánlotta a erkélyét a zenekarnak. Bono és társai innen folytatták a minikoncertet, és a rajongókkal együtt énekelték a Vertigo és a Desire refrényeit, amíg újraindult a forgatás. A Street of Dreams hangzásában ismét a klasszikus stadionokat megtöltő U2-t idézi, és The Edge jellegzetes gitárjátéka áll a középpontban, Bono pedig a angol és spanyol nyelven énekel a dalban. Külön öröm a rajongóknak, hogy a klipben újra feltűnik Larry Mullen Jr., aki a hátműtétje miatt hagyta ki Las Vegas-i Sphere koncertjeiket, így ez egyfajta visszatérésnek is tekinthető. Az album várhatóan idén még megérkezik, és ez lesz a U2 első teljesen új stúdiólemeze, a 2017-es Songs of Experience óta, ez pedig a U2 és a Where the Streets Have No Name.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
1: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
5: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
7: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, hát harmadik napja van már augusztusnak, és nagyon-nagyon meleg van, mindenki nagyon vigyázzon magára, igyon sok vizet, gondoskodjon a napvédelemről, öltözzön lenge nyári ruhába, teljes testefedőbe, és egyébként meg takarékoskodjon az árammal, illetve a vízzel, tehát itt most nem a ivásra gondolok, hanem a fürdésre, locsolásra, stb. Na, és aztán, ha autóval megyünk valahova, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még rövid időre sem, közben pedig online streamen is hallgatjuk a legjobb rockzenéket, www.rockradio.hu és Scorpions, akik tavaly lettek 60 évesek, de ugye elkezdték ezt ünnepelni, aztán hát idénre is átcsúszik az ünneplés, de egyáltalán nem lehet őket ezért elmarasztalni, hát hiszen 60 év az 60 év, voltak már Magyarországon, ennek keretein belül június 20-án, de biztos, hogy jövőre vagy azután jönnek még. Ez a Scorpions és Lexi Power balladájuk a Still Loving You.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladnak a járművek. Az átterelési pontokban óvatosan érdemes vezetni, és figyelembe kell venni a sebességet korlátozó táblákat. Ez még mindig az M1-es, a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtás lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészek-tó pihenőhelyen keresztül lehet. Az M3-ason Bag térségében a leállósáv aszfaltozása miatt Budapest felé szűkített sávokon lehet autózni a 40-es és a 33-as kilométerek között. Plusz 36 29 9 9 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már hozom is az Aerosmith dalát, ez a Crying.

103.9 Rock FM, és már is a Turn Right Blind-dal folytatjuk, akiknek 1997-ben jelent meg legnagyobb slágerük, vitathatatlanul a Semi Charmed Life, amely bemutatkozó albumuk első kislemezeként jött ki, és azonnal óriási sláger lett, Amerikában a Billboard lista 4. helyéig jutott. A vidám napsütéses refrén azonban jóval sötétebb történetet rejt. Stephen Jenkins a dal barátai metamfetamin használata ihlette, és szándékosan állította szembe a könnyed dallamot a függőségről, széteső kapcsolatokról és bizonytalan élethelyzetekről szóló szöveggel. Jenkins szerint a legtöbben egyszerű nyári slágerként hallgatták, és észre sem vették, hogy ő miről is énekel valójában. Érdekesség, hogy Jenkins még a siker előtt megmutatta a szám korai változatát Linda Perrynek, aki cserébe eljátszotta neki a későbbi Fornum Blonde slágert, a WhatsAppot, és akkor még egyikük sem sejtette, hogy a két dal később együtt több millió példányban kell majd el. Itt a Third Eye Blind és a Semi Charmed Life.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a... azt mondtam majdnem, hogy a szerda, de nem, ez a hétfői Rock délelőtt, hát már augusztus 3. napját tapossuk, és délután van, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok. Én azt hiszem észre egyébként, hogy most nagyon kevesen vannak a városban, lehet, hogy a hőkupola miatt, lehet, hogy másért. Én inkább arra gondolnék, hogy most mindenki elment nyaralni, mindenki vigyázzon magára, igyon sok vizet, és gondoskodjon a napvédelemről, valamint takarékosság, takarékosság, takarékosság. Most tényleg ez nagyon-nagyon fontos, de hát a legjobb rockzenékkel egyáltalán nem kell takarékoskodni, azokat majd mi szolgáltatjuk, akár online streamen is, www.rockradio.hu, és már is jöhet a Queen. Hát tehát tulajdonképpen itt aztán bármit mondhatnék, bármelyik dalt felhozhatnám, de ez egy igazi, óriás klasszikus, az 1977-es News of the World című lemez egyik legnagyobb slágere, a We Are the Champions mellett a két dal ugyanis egyszerre egy dupla A oldalas kislemezként jelent meg. Ez a Queen és a We Will Rock You.

103.9 Rock FM, az Alice in Chains egyik legismertebb dala érkezik, ez a Hold. Eredetileg 1992-es Singles című film zenéjeként jelent meg, majd még ugyanabban az évben felkerült a legendás Dirt című albumra. A számot Jerry Cantrell gitáros írta a jó barátja Andrew Wood a Mother Love Bone énekesének emlékére, aki 1990-ben heroin túladagolásban hunyt el. Cantrell később elmondta, hogy a dal nem csak róla szól, hanem azokról, akik könnyen ítélkeznek mások élete és döntései felett. A felvételen Jerry Cantrell énekli a verseket, míg a refrénben a zenekar frontembere Lane Staley hallható. Ettől kapja a dal azt a különleges hangulati váltást, ami az Alice in Chains egyik védjegyévé vált. A Wood azóta a grunge korszak egyik meghatározó klasszikusa lett. 1993-ban az MTV a filmhez készült klipek között a legjobbnak választotta a videót, a dalt pedig számos minden idők legjobb rock és grunge felvételeit összegző listán is megtaláljuk. Alice in Chains, Wood.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

9 Rock FM, azt írja az útinform, hogy az M3-as autópályán új terelést építettek ki a kerekharaszti pihenőhely térségében. Az 50-es és az 53-as kilométer között a Vásárosnamény felé utazók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A korlátozás ideje alatt a kerekharaszti pihenőhelyre történő kihajtás biztosítva van, és az üzemanyagtöltő állomás is nyitva van. Az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben, a 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik, a 10-es főúton Piliscsabán a 26-os kilométernél elektromos kábel telepítenek, útszűkület mellett dolgoznak, és a 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél a burkolat felújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Plusz 3020999933 az a mi SMS, Viber és telefonszámom. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszi szépen, és már jött is a Europe, meg a Superstitious.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdes rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
5: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
6: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinol enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
7: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

93.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, és annak is már az utolsó órája. Hát tulajdonképpen ez augusztus első Rock délelőttje 2026-ban mindenképpen. Én azt mondom, hogy mindenki érezze jól magát, mindenki takarékoskodjon, és igyon közben sok vizet, meg hogy gondoskodjon napvédelemről, ha pedig autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 percre sem, de még 20 másodpercre sem. Ezek alapvetések, ezeket mindenképpen meg kell tennünk, és jól kell magunkat éreznünk, mert hogy itt vannak a legjobb rockzenék, akár online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu, és lehet hallgatni a Van Halent, akiknek 1995-ben jelent meg Balance című 10. albumuk, és annak az egyik legnagyobb slágere érkezik. Ugye a csapat azon kevés dallamos hard rock banda közé tartozott, akik a grunge és az alternatív rock térhódítása közepette is sikeresek tudtak maradni. A Balance ugyanis az eladási listák élén nyitott, és több mint 3 millió példányban kelt el, csak az Egyesült Államokban. Ennek a lemeznek érkezik a legnagyobb slágere, ez a Can't Stop Loving You.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM. Hát, ha valamiről, akkor most az időjárásról elég sok szó esik. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. A helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a délies szél. Kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Na most ez van, vigyázzunk magunkra, takarékoskodjunk, és még hallgassunk rockzenét. Ez a Winger és a Headed for a Heartbreak.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, na ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel. Klamancsa Krisztián, aztán jön Szili és a Rock the Night, mi pedig találkozunk holnap is, ugyanitt, ugyanekkor, addig is kellemes délutánt és estét. Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Poison és az Unskinny.

103.9 Rock FM és a hétfői rock délután, kellemes délután kívánok, Lomoncse Krisztián vagyok. Szerintem a forróságot most már ne fokozzuk, így gondolta ezt az időjárás is, de csak péntektől gondolja így. Előtte még befűt kegyetlenül az induló augusztus, hiszen még csak a harmadikánál tartunk. Utána jön a negyedike, ötödike, hatodika, és ez 39, 40, 42 fok. Változó, változatos csúcsok minden napra. A hajnali hőmérsékleti értékek 24, 26 fok. Most már ez is elmenne nyári hőmérsékletnek, ha langyos nyárról napközbenről beszélünk. Iggy Pop-a Rock FM-en most, a dal címe Passenger.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, az útinform információi szerint az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Lajosmizse mellett a 67-es kilométernél, illetve Lajosmizse és Örkény között a 62-es kilométernél is baleset történt. A 67-es kilométernél csak a leállósáv járható, főként ez fogja meg a kocsisort, de a 62-es kilométernél is csak a belső sávon lehet haladni. Az útinform ajánlja, aki teheti, érdemes már a 81-es jelű csomóponton letérni, Kecskeméttől az 5-ös főutat választani. Az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán Martonvásárnál az erős forgalom miatt már most torlódás alakult ki, pedig hétfő van, de hát ez az igazi nyári szezon és az augusztus. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a 48-as kilométernél a külső sávot zárták le egy baleset miatt. Budapesten baleset történt a Dózsa-György úton, váltakozó irányú forgalom van a Nagy-Tétényi úton, forgalmi rendváltozás van a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontban, illetve sávlezárás van a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában is, és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is. A hétköznapi lezárás pedig elkezdődött hétfőn. A pesti alsórakparton jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, azt már nagyon sokszor tárgyaltuk, hogy a rockzenén belül, vagy a rockzenén kívül is szenzációs kollaborációk vannak, főleg a kívül érdekes, mert hogy amikor jön a rap, vagy a pop, és ötvözik mindezt a rockzenével, akkor egészen érdekes dolgok születnek. Minden idők egyik legemlékezetesebb kollaborációja az 1986-os Run DMC és Aerosmith együttállás a Walk This Way kapcsán, de aztán később a Linkin Park

Jay-Z és a Numbankorral legalább ekkorát dobott, de az már a modern rock egyik legjobb felvétele. És akkor mit mondjunk arról a különlegességről, amikor az Aerosmith a 70-es években megcsinálja a Dream On című örökzöld klasszikust, majd évtizedekkel később rap dal lesz belőle, és nem kollaboráció. Eminem a Sing for the Momentben a vokált és a dallamot teljes egészében felhasználja. Íme az eredeti dal.

A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
7: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
8: Volkswagen.
9: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
11: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
12: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
13: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösség. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
15: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
13: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM és a hétfői rock délután, és a bravúr ismétlése 1982-ben a Survivor az év slágerét csinálja meg az Eye of the Tiger című slágerrel. Persze, mindig szokták emlegetni, hogy a Rocky című film nincs, akkor lehet, hogy nem ekkora sláger, na de van Rocky 1982-ben is, később 1985-86 fordulóján is, és a betétzenék 86 tavaszán megjárják a slágerlisták csúcsát, és a Survivor újra jön 4 évvel később is, persze abban a 4 évben is voltak sikereik, na de a Rocky filmhez kapcsolódóan 82 az egyik, és 86 a másik évszám. 86-ból a Burning Heart, és ha az év slágere az Eye of the Tiger 82-ben, akkor a Burning Heart 1986-ban felmegy az amerikai slágerlistán a top 3-ba. Erre szokták mondani, hogy a bravúr majdnem újra ismétlődött. Kellemes délután kívánok, a hőmérsékleti értékek 37-38 fok körül vannak, a tűzönapon nem tudom, hogy mennyi, de szerintem azt meg nem méri senki direkt, mert túlságosan súlyosak lennének a számok. Továbbra is erős a forgalom, az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt, főleg a külső sávban, emiatt aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania, de nemrég baleset történt az átterelt belső sávban is. A 23-as kilométernél a forgalom korlátozás megszűnt, de a 3 kilométeres torlódás lassan oszlik fel. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán két baleset is történt, a 73-as kilométernél a külső, a 42-es kilométernél a belső sávot zárták le, így Kecskemét és Lajosmizse között, illetve Újhartyánnál is több kilométeren keresztül torlódik az autópálya forgalma. Budapesten váltakozó irányú forgalom van a Nagytétényi úton, forgalmi rendváltozás van a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontban, van egy sávlezárás a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is, és folytatódik a hétköznapi lezárás erre a hétre is a Pesti alsórakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

93. Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Emlékszik még a Alanis Morissette-tel kapcsolatban valaki olyan dalokra, mint a Too Hot, vagy a Walk Away, vagy a Plastic, vagy a Real World? Hát persze, hogy nem. 90-es évek eleje, kizárólag a kanadai piacra jelentek meg ezek a dalok, és még más dalok is, de azt nem mondom, hogy egyáltalán nem lettek sikerek, de hát nem úgy, ahogy megszoktuk, amikor az Amerikai Egyesült Államokban már felfedezték őt, és az amerikai slágerlistákon jegyezték őt. Például 1995-ben a You Oughta Know, ami az egyik legemlegetettebb slágere volt, és az alternatív rock korszak kellős közepén, a 90-es évek kellős közepén jön, nem csak ezzel, hanem a You Learn-nel, a Hand in My Pocket-tel, a mindent vívő Ironic-kal is, aztán a Head Over Feet, az Uninvited, a Thank You, és még mindig a 90-es éveknél tartunk, és a Alanis Morissette minimum egy évtizedben meg a gigaslágereket csinál, és csak a Jagged Little Pill albumból elad 40-44 millió példányt. Hát ha ezt tekintjük a karrierindításnak a 90-es évek közepén, akkor indításnak nem is rossz. Alanis Morissette azóta is szupersztár. Szupersztárok sorban-sorban a hétfői rock délutánban, most a folytatásban a Lokomotív GT.

0: közlekedés.
1: Budapesten váltakozó irányú forgalomban a Nagytétényi úton. Forgalmi rendváltozás van a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontban. Sávlezárások a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is. És folytatódik a hétköznapi lezárás a Pesti alsórakparton. Sávlezárás van az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza térnél. Félpályás lezárás, jelzőlámpás irányítás van a 2. kerületben a Szép

0: Vászti úton, további félpályás lezárások még a fővárosban, Soroksáron, a Tárcsás utcában, a 4. kerületben az Elem utcában, a 17. kerületben a Cinkotai úton és a 22. kerületben a Szabadkai utcában is. Váltakozó irányú forgalom van a Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében, egyirányosítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton és útszűkület a 6. kerületben az Izabella utcában.
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM minden idők egyik legnagyobb Bon Jovi slágere, bár megosztanak a vélemények ennyi évtizeddel később, hát a statisztikában nem, de rajongói szempontból például az egyik legerősebb sláger ennyi évtizeddel később, ugyanígy a Wanted, Dead or Alive, ugyanarról az albumról, az mondjuk 1987-ben lesz siker, míg a Living on a Prayer 86-ban is, meg 87-ben is a két év váltásánál, és a Wanted, Dead or Alive a túlélést például a Rock of Ages című 2012-es filmnek is köszönheti, meg az egyik legjobb rockballada. És ezen kívül, ha a statisztikákat említjük, akkor ezt töltötték le a legtöbben, ezt vásárolták meg a legtöbben, annak idején, amikor még lemezeket kellett vásárolni. Ez a legnagyobb túlélő, amit a leggyakrabban emlegettek, és a rádióállomások több mint 30 éven keresztül a legtöbbet játszották, mármint a Living on a Prayer. Egy imán élve, az már egyszer biztos a kánikula árnyékában, 39-40-42, ami csütörtökig és péntekig várható csúcs hőmérséklet, hajnali reggeli értékek 24-26, ezek egyébként nyári értékeknek is beillenének. Pénteken jön egy hideg front, 35, aztán 32 fokos lehűlést csinál, milyen furcsa ezt kimondani, mert hogy máskor meg ez lenne az igazi nyár, most meg ez lesz a lehűlés, és akkor mondjuk mérsékeltebb időjárás lesz hétvégére. Ennyit előjárás. Még többet MSE információi alapján, ahol a hőmérő Mátra alján 64,8 fokot mutat, na jó, letette a kőre, ahol a tűző nap, meg a kő visszaverődése megőrítette a hőmérőt. Így is lehet. Klavancsek Krisztián vagyok, kellemes délután kívánok, útinform, továbbra is erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt, főleg a külső sávban, emiatt aki személyautó van, és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán két baleset történt, a 73-as kilométernél a külső, a 42-es kilométernél a belső sávot zárták le, itt Újhartyánnál 10 kilométeres torlódás alakult ki, aki teheti, az legkésőbb az 53-as jelű Örkény csomópontban térjen le. Az 5-ös főúton kerülhet. Budapesten váltakozó irányú forgalom van továbbra is a Nagytétényi úton. Forgalmi rendváltozás van a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontban. Sávlezárások vannak a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is. Hétfő lévén a hétköznapi lezárás pedig újra folytatódik a pesti alsórakparton. Jó utat kívánok!

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, a Rock Lexikonok külön kiadásaiban, most a nyári sorozatban már hónapok óta tart a 80-as évek mega monstre sorozat. 1988 volt most hétvégén, és többek között a Def Leppard 80-as évekbeli tündöklése. A 87-ben megjelent album a Hysteria, és az óriási sikerek ugye egy évvel később is, de az elmúlt percekben a Def Leppard tündöklése már a 90-es évek eleje, ha azt mondjuk, hogy Let's Get Rugged. Vissza a 70-es években, most a Rock FM-en a csapat neve Piramis, ez a becsület.

0: közlekedés.
1: Budapesten váltakozó irányú forgalomban a Nagytétényi úton. Forgalmi rendváltozás van a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontban. Sávlezárások a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton. Sávlezárás van az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél. Félpályás lezárás, jelzőlámpás irányítás van a 2. kerületben a Szépjuhászné úton. További félpályás lezárások még a fővárosban, Soroksáron, a Tárcsás utcában, a 4. kerületben az Elem utcában, a 17. kerületben a Cinkotai úton és a 22. kerületben a Szabadkai utcában is. Váltakozó irányú forgalomban a Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében, egyirányosítás a 18. kerületben a Nagykőrösi úton és útszűkület a 6. kerületben az Izabella utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, a Kánikula folytatódik, de látszik a fény az alagút végén. Valahol péntek és szombat környékén már csak 32-35 fok lesz. Van, akinek ez is sok, na de előtte szerdára, csütörtökre 40-42 fokot jósolnak országosan. Ez már a perzselő kánikulai melegnél is jóval több. De utána valóban mérséklődik az időjárás, a nyári jelleg megmarad, és ahogy korábban is említettem, egész augusztusra az az előrejelzés, de minimum augusztus 20-áig, hogy nagy átlagban a napközbeni 30-33 fokból nem jövünk ki, de a rekkenő hőség és az igazi 40 fokos kánikula most valóban mérséklődik péntektől. Kezdetben 35 fokra, aztán 32-34 fokra, aztán van esély augusztus közepén a 30-33 fokra.

103.9 Rock FM, ha csak azt mondjuk, hogy Bob Seger, akkor az 1987-es amerikai listavezető a Shakedown című dal is beilleszkedik a popkorszak kellős közepébe, de hát azért a rock vonalat megtartotta, ráadásul a szóló karrier legfényesebb állomása is. Filmzene a Beverly Hills-i zsaru 2-ből, Eddie Murphy főszereplésével. Ha azt mondjuk, hogy Bob Seger and the Silver Bullet Band, akkor többek között a Shame on the Moon, Against the Wind, vagy az All Time Rock and Roll. Ez utóbbi most.

Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: Szép Juhászné úton, további félpályás lezárások még a fővárosban, Soroksáron, a Tárcsás utcában, a 4. kerületben az Elem utcában, a 17. kerületben a Cinkotai úton és a 22. kerületben a Szabadkai utcában is. Váltakozó irányú forgalom van a Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében, egyirányosítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton és útszűkület a 6. kerületben az Izabella utcában.
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten váltakozó irányú forgalomban a Nagytétényi úton. Forgalmi rendváltozás van a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontban. Sávlezárások a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is, és folytatódik a hétköznapi lezárás a Pesti alsórakparton. Sávlezárás van az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza térnél. Félpályás lezárás, jelzőlámpás irányítás van a 2. kerületben a Szépjuhászné úton. További félpályás lezárások még a fővárosban, Soroksáron a Tárcsás utcában, a 4. kerületben az Elem utcában, a 17. kerületben a Cinkotai úton és a 22. kerületben a Szabadkai utcában is. Váltakozó irányú forgalomban a Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében, egyirányosítás a 18. kerületben a Nagykőrösi úton és útszűkület a 6. kerületben az Izabella utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, a kánikula folytatódik, de látszik a fény az alagút végén. Valahol péntek és szombat környékén már csak 32-35 fok lesz. Van, akinek ez is sok, na de előtte szerdára, csütörtökre 40-42 fokot jósolnak országosan. Ez már a perzselő kánikulai melegnél is jóval több. De utána valóban mérséklődik az időjárás, a nyári jelleg megmarad, és ahogy korábban is említettem, egész augusztusra az az előrejelzés, de minimum augusztus 20-áig, hogy nagy átlagban a napközbeni 30-33 fokból nem jövünk ki, de a rekkenő hőség és az igazi 40 fokos kánikula most valóban mérséklődik péntektől. Kezdetben 35 fokra, aztán 32-34 fokra, aztán van esély augusztus közepén a 30-33 fokra.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

0: 103.9 Szók FM, és mindig emlegetünk filmeket a legtöbb sláger kapcsán, mert hogy a legtöbb sláger valamilyen filmben előbb-utóbb szerepel, ha csak nem direkt, mert hogy éppen akkor írták meg, hogy filmzene legyen belőle. George Thorogood eredeti sláger, a Bad to the Bone, szerepel az Országúti Diszkó című filmben, persze nem az eredeti, hanem a feldolgozás, de az akkori filmben szereplő feldolgozás is zseniális. Klavancse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet. Bűdi Szili a műsorvezető, most 8 órától a kánikulai napok folytatódnak ezen a héten, ahogy a rock délutánok is. A keddi, holnap délután 3-kor.
1: Mikor elsuhanni látod éjjel az árnyakat, ha nem veti meg senki más aznap az ágyadat, csak halkan szól egy dal,

sötétnek látod a fényeket, és furcsának a hangokat, csak benned szól egy hang.

estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanáloskáig. Felhívnám a kedves utazó közönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

103.9 itt Rock FM-en, szevasztok mindenkit, nagy szeretettel köszöntök augusztus 3-án is az év 215. napját ünnepeljük, és csak 150 nap maradt hátra ebből az évből. És hát, hogy megfigyelhetitek, hogy 8:30-kor már például nincsen olyan világos, kifejezetten sötét van. Szóval egyre inkább hosszabbodnak az éjszakák. Ma, azaz máma, a Herminák ünneplik a névnapjukat, az Isten éltesse őket. A mai napon született Martin Sheen, Golden Globe-díjas színész, valamint Tony Bennett, legendás amerikai énekes. És hogy mi lehet a mai nap célja? Hát sokat gondolkodtam rajta, mindenki a saját szerencséjének a kovácsa. Vagy amit ma megtehetsz, ne halasz holnapra, hát ilyen bölcseletekkel indítjuk útjára ezt a mai estét. Mindenkinek kellemes rádiózást, itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM. Gyerekek, ma 39 éve jelent meg a Def Leppard legendás Hysteria című albuma. A lemezből mindösszesen 20 millió példány fogyott el világszerte, sőt, hát több is annál, és olyan örökzöldek szerepelnek rajta, mint a Pure Sam Sugar on Me, vagy az Animal, vagy a Love Bites, és a Hysteria. Ez lett a zenekar legsikeresebb albuma mindmáig. De a siker mögött elképesztő kitartás állt, az albumon több mint 3 évig dolgoztak, miközben a dobos Rick Allen egy autóbalesetben elveszítette a bal karját. Sokan azt hitték vége a zenekarnak, ő azonban egy speciálisan kialakított dobfelszereléssel visszatért, és feljátszotta az album dobsávjait. A producer azt a célt tűzte ki, hogy minden dal potenciális sláger legyen, és ez valljuk be őszintén sikerült is. Nem túlzás azt mondani, hogy a Hysteria 80-as évek egyik legnagyobb rockalbuma lett.

103.9 Rock FM, gyerekek, augusztus 3-a van, és ez a nap pedig a rock történelem egyik legfontosabb dátuma, mert hogy ma ünneplizi ő születésnapját, a monumentális riffek nagymestere, a műfaj legmeghatározóbb torka, James Hetfield bizony. A Metallica frontembere, ma már igazi ikon, de gondoltátok volna gyerekként zongorázni tanult? Hát szerencsére korán váltott a kőkemény ritmusgitárra, az ő összetévezhetetlen gépfegyverszerű pengetési technikája, dühös, mégis dallamos hangja emelte a Metallicát a heavy metal abszolút trónjára. Túlélte a thrash metal aranykorát, egy színpadi pirotechnikai balesetet és számtalan személyes démonnal vívott meg az évtizedek alatt James Hetfield, de még ma is megállíthatatlanul diktálja a tempót a világ legnagyobb stadionjaikban. Az Isten éltesse James Hetfieldet!

93 Rock FM. Képzeljétek el, hogy 1979 augusztusának elején már óriási volt a várakozás az AC/DC új albuma, a Highway to Hell körül. A lemez végül a zenekar első igazi nemzetközi áttörését hozta, és olyan örökzöldöket adott a rock történelemnek, mint a címadó Highway to Hell. A producer Matt Lange letisztultabb, rádióbarátabb hangzást alakított ki, miközben az AC/DC megőrizte a rá jellemző nyers energiát és keménységet. A Highway to Hell különleges helyet foglal el a rock történelemben, hiszen ez lett Bon Scott utolsó stúdióalbuma. A karizmatikus énekes 1980. februárjában mindössze 33 évesen hunyt el, így a lemez egy korszak lezárását is jelenti. Sokan úgy gondolták, ezzel az AC/DC története véget is ér. Ám Brian Jones érkezésével a zenekar új fejezetet nyitott, és még ugyanabban az évben elkészítette minden idők egyik legsikeresebb rockalbumát, a Back in Black-et.

103.9 Rock FM, képzeljétek el, hogy ma 57 éve jelent meg a Creedence Clearwater Revival harmadik stúdióalbuma, a Green River. Ez volt az a lemez, amely végleg a világ élvonalába emelte a zenekart. Az album az amerikai slágerlisták élére került, és olyan klasszikus dalokat tartalmaz, mint a Bad Moon Rising, vagy a Green River, vagy a Lodi. Érdekesség, hogy a címadó dalt John Fogerty gyerekkori emlékei iklették. Green River nem egy valódi folyó neve, hanem egy üdítőital reklámjából kölcsönzött kifejezés, amely összefonódott a nyári vakációk és a természet közeli élmények emlékeivel. A Creedence különlegessége az volt, hogy a blues, a country, a rockabilly és a rock and roll elemeit olyan egyedi hangzásra gyúrta össze, amelyet ma is azonnal fel lehet ismerni.

103.9 Rock FM. Képzeljétek el, ma 63 éve adott utoljára koncertet a Beatles a legendás Liverpooli Cavern Clubban. A Cavern volt az a hely, ahol minden elkezdődött 1961 és 63 között. Közel 300 alkalommal léptek fel itt. A klub szűk pincéjében formálódott az a sajátos Beatles hangzás és színpadi rutin, amely néhány hónappal később már világhódító útjára indult. Az érdekesség, hogy amikor először hívták őket játszani a Cavernbe, a klubvezető nem rajongott a rock and rollért, és azt kérte, hogy csak ilyen finom, könnyedebb beat zenéket játszanak. Az utolsó Cavernes koncert után a Beatles már szinte folyamatosan turnézott, televíziós műsorokban szerepelt, majd 64-ben berobbant Amerikában is. A Cavern Club pedig örökre a könnyű zene egyik legfontosabb helyszíne lett.

93 Rock FM, ma 59 éve, 1967. augusztus 3-án kezdődött Jimi Hendrix és az Experience 5-estés koncertsorozata a New York-i Salvation Clubban. Bár Hendrix bár hatalmas sikert aratott Angliában a Hey Joe és a Purple Haze című dalokkal, hazájában az Egyesült Államokban még csak ekkor kezdte meghódítani a közönséget. Ezek a New York-i fellépések fontos mérföldkőnek számítottak, mert itt láthatta először élőben számos amerikai zenész és szakmabeli azt a gitárjátékot, amely később teljesen átírta a rockzene szabályait. Hendrix nem csak elképesztő technikájával, hanem látványos színpadi produkciójával is lenyűgözte a közönséget. Alig néhány két héttel később a Monterey Pop Fesztiválon már világsztárrá vált, amikor a koncert végén felgyújtotta a gitárját, a rock történelem egyik legismertebb pillanatát teremtve meg.

93.9 Rock FM. 1970. augusztus 3-án szerepelt utoljára a televízióban Janis Joplin, amikor vendége volt a népszerű Dick Cavett show-nak. A beszélgetés során felszabadultan mesélt a zenéről, a turnékról, a terveiről, majd elénekelte a Move Over című dalát. Kevesen gondolták akkor, hogy ez lesz az utolsó télvész szereplése. Ekkor már javában dolgozott a Pearl című albumán, amelyet azonban nem tudott befejezni. Alig 2 hónappal később, 1970. október 4-én mindössze 27 évesen elhunyt Los Angelesben. A Pearl végül posztumusz jelent meg 1971-ben, rajta a Me and Bobby McGee, amely Janis Joplin egyetlen amerikai listavezetős lág.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szaszhaverom, ez itt a 103.9 a Rock FM. Mindenkit szeretettel köszöntök, szevasztok éjszakai baglyok. Elmúlt 11 óra is természetesen ugyanazzal a lendülettel, ugyanolyan fantasztikus rockslágereket hozok nektek egyiket a másik után. A telefonszámunk még mindig 0620 999 1039. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. Indul az utolsó, azaz a 11 óra utáni lélekmasszázs a legnagyobb lélekmasszőrökkel. Mindenkinek jó szórakozást!

103.9 Rock FM, nem fogjátok elhinni, 35 éve indult el a Metallica és a Guns N' Roses legendás közös turnéja, mégpedig Észak-Amerikában. A koncertsorozat a rock történelem egyik legnagyobb szabású turnéja lett, esténként több tízezer rajongó előtt léptek fel. A turné azonban nem csak a fantasztikus koncertekről maradt emlékezetes, a montreáli fellépésen James Hetfield egy pirotechnikai balesetben súlyos égési sérüléseket szenvedett, ezért a Metallica félbe szakította a koncertet. Később a Guns N' Roses is idő előtt befejezte a műsort, ami zavargásokhoz vezetett a stadion környékén. Az eset máig a rock történelem egyik legtöbbet emlegetett koncertbotránya.